mindjárt már is menjen. Meg leszek én a fura nélküled is, köszönöd máson az élet. Jó kívánság, tükörországból súgjon neked az élet.